számos ember csúszhatott állásfoglalásra, vagy sodor nagyon különös helyzetbe.